Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

harcang, a hídvám és a sarc. Egy elme mélyi mém, a hang egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág, épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus de kortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a

0: Szombaton Ligvándon a Cirkusz Glück cirkuszi sátrában szervezte meg a Rádió Mora a Musik der Vielfalt, azaz a sokszínűség zenéje rendezvényt, melyen négy környékbeli előadó és zenekar lépett fel. Ők a térség három népcsoportját és négy nyelvét képviselték. Részletek most kolléganőmtől, Szacsek Jelicától.
1: Musik verbindet, das hat sich am Samstagabend in Nebesdorf gezeigt. Im Zirkuszelt von Zirkus Glück hat Radio Mora erstmals zum Konzert Musik der Vielfalt Zvuk Charolikosti eingeladen. Im Mittelpunkt stand die kulturelle und sprachliche Vielfalt des Burglandes. Auf der Bühne standen Koprive,

0: die Tamburica-Gruppe aus Petrovo-Selo ist bei den Burgland-KroatInnen bestens bekannt und beliebt. Die Gruppe pflegt die kroatische Musiktradition und war ebenfalls Teil dieses besonderen Konzertabends. Mehr dazu von Miklos Kohut.
1: Pripravni za velike koncerte, za koncertni program i kad je Joško nas poiskal, mi smo znali da ovdje neće biti zabav, nego bit će koncert i moramo se predstaviti nakon kako nas ljudi manje poznaju, gore u Austriji, kad ovdje već igramo i već sviramo zabave, ali mi smo pripravljeni, dakle imamo svoje jačke i tije naše ki smo preobrnuli na naš stil. I mislim da ljudi nam se vidlo i u ovu stranu su nas malo bolje upoznali.
2: Kako vidiš ti ovaj jedan koncert ovako? Dakle, koncert šarolikosti općenito, gdje se more čuti i ugarske, i romske, i hrvatske, i njiške, jačke. Kako vidiš jedan takav koncept?
1: Koncept je zato nam poznat. Kad smo bili mali, mi smo slušali u Petrovom Seli hrvatsku uru na ORF-i. Poslušali smo ugarski radio iz Slovenije i poslušali smo mađarski radio iz Mađarske. I nam je to bilo normalno da mi za istinu poznamo one jačke koje najveć su poznate na ugarskom, ti je sigurno da ta je preobrnula hrvatski i obrnuto. Ti je ki su bile hrvatske najveći hitovi u bivšoj Jugoslaviji, ti je ki ta ili u Sloveniji ili u Vojvodini preobrnula na ugarski jezik. I zato nam to tako je svakodnevno i mi gledamo da ljudi, da li su s nami skupa poslušali tije radije pred 40 leti, kod nomi, da li poznaju tijačke i na drugom jeziku, ne nego originale.
0: Auch für Kohut sind Veranstaltungen wie Musik der Vielfalt eine wichtige Gelegenheit, Musik und Kultur zusammenzubringen.
1: Mi zenekor togjai szinte mindenki beleszületett ebbe a sokszínűségbe, hiszen mi gyerekkorunk óta éltünk ebbe a horvát, magyar, német és kicsit szlovén határmentiségben. Megtanultuk a legfontosabb dalokat, és tudjuk azt, hogy a legfontosabb, legismertebb slágereket valamelyik oldal, tehát ha magyar volt a sláger, akkor horvátra, illetve ha horvát volt a sláger, akkor magyarra lefordították, és a mindennapi életben, tehát a társasági életben ezeket énekeltek és tudták. És ez nekünk annyira természetes volt, mint ahogy ma is énekeltük a legismertebb horvát slágereket magyarul, és a legismertebb magyarokat horvátul, mert ez mindennapos, teljesen normális, és azt hiszem, hogy ez a jó irány.
0: Musik der Vielfalt hat genau das hör- und erlebbar gemacht. Unterschiedliche Sprachen auf einer Bühne, ein gemeinsames Publikum davor und ein Zirkuszelt in Nebesdorf als Treffpunkt für Vielfalt und Begegnung. Koncert Zvuk šarolikosti je još jednom pokazao kako raznolikost spaja, a ne razdvaja. Kako različiti jezici mogu zvučati zabavno i povezati ljude.

In der Nähe von Röteg muss euch im Komitat Dürmusch und Schopron musste ein zweisitziges Kleinflugzeug eine Notlandung durchführen. Die Maschine war vom Flugplatz Fertüssen-Miklós gestartet, musste aus bisher unbekannter Ursache umkehren und landete schließlich auf einem Feld neben der Straße. An Bord befanden sich zwei Personen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, der Flügel des Kleinflugzeugs ragte jedoch auf die Fahrbahn, weshalb es zu einer halbseitigen Sperre kam. Die genaue Ursache des Vorfalls wird nun untersucht. Experten aus Budapest wurden dafür an die Unfallstelle entsandt, schreibt kisalföld.hu. Kényszer leszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röteg-Muzsai közelében tegnap. A gép Fertőszemiklósról indult, majd eddig ismeretlen okból kényszer leszállást kellett végrehajtania, és egy szántó melletti árokban állt meg. A fedélzeten két ember tartózkodott, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyikük sem sérült meg. A helyszínt a tűzoltók biztosították, a kisrepülő egyik szárnya azonban belógott az úttestre, ezért az érintett útszakaszon félpályás forgalom korlátozást vezettek be. A baleset vizsgálatára Budapestről érkeztek szakemberek, írja a kisalföld.hu. So I-

Das war's für heute mit Memo. Danke, dass Sie dabei waren. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora. Danach kommt der musikalische Mittagstisch in der ersten Stunde mit Local Heroes. Ab 16 Uhr hören Sie Radio Spoton und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt mit vielen interessanten Sendungen in verschiedenen Sprachen. In den vergangenen 3 Stunden haben Sie Laszlo Kessé gehört. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Es wurde Memo in Radio Moran. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Most jön a Romani Óra felsőri stúdiónkból, aztán délidei zenés blokkunkat hallhatják az első órában a helyi hősökkel. 16 órától jön a Radio Spoton ifjúsági műsor, 18 órakor pedig kezdődik a Rádió Mora sokszínűség sok-sok érdekes műsorral különböző nyelveken. Az elmúlt 3 órában Kessey Lászlót hallották. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. További kellemes rádióhallgatást kívánok itt a Rádió Morán a 98.8-on, a 92.8-on, de hallgathatnak minket online is. Rádió@mora.at. További szép napot kívánok!

Nagy évben leszorom a kötelet a nyakamon. A sebet, ami nyalogat a nyavaja, ha letudom, leperek, kitedik. A köszönet a kereked, a negyedik a falon, ahogy emelik. A fogalom csik-csik-csikorom, ha akarod, csik-csik-csikorom, a fogadom. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarod, nem akarom, akarom, nem. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarom, nem akarom, akarom, nem. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarod, nem akarom, akarom, nem. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarod, nem akarom, akarom, nem. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarod, nem akarom, akarom, nem. Nem akarod, akarom, ha nem akarod, akarom, ha akarod, nem akarom, akarom.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszás következik.

0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hyde Jazz Club. Brian Bomberg, Downright Upright, egyenesen függőleges című lemezét fogjuk meghallgatni. Nem hallgatjuk meg, mert hosszabb, mint a műsor. Én izé van, nekem elegem van ebből a nyárból. Tehát abból, amivé lett a nyár. Mert ez nem nyár, szerintem. Ez a nyár az volt, hogy úgy jó volt. De ez nem jó, ami most még itt van. Amikor halljuk, már remélem már sokkal hűvösebb lett. Na, Cantaloupe Island az egyes felvétel. Ki ne ismerné, ugye Herbie Hancock standardről van szó. Utána John Savinolnak a Mercy, Mercy, Mercy-je jön, ez a kettes felvétel. Aztán a Cold Dog Time, amit én nagyon szeretek, az Eddie Harris és Les McKinnak a szerzőpárosnak a szerzeménye, és akkor a Brian Bromberg szerzeménye, a Sunday Morning jön, ami a negyedik felvétel a lemezen, és ugye ott most bőgősök, basszusgitárosok legyenek szívesek, és figyeljenek, mert lesz mit észrevenni. Azt nem mondtam még el, hogy Vinnie Colaiuta a doboknál, ugye? Nem mondok el minden nevet azért sem. George Duke félreismeretetlen zongora játéka van és billentése. Azonnal megmondott, hogy ő van ott. Hagyom a neveket, mi? Gary Meek, ő is itt van szakszival. Hagyjuk, nem vesztegetjük az időt. Úgy lehet megtalálni az interneten ezt a lemezt, hogy Brian Bromberg, Downright Upright, Artistic Music 2007. Na, jön akkor az első négy felvétel.

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és a The Hacsacsa fog jönni, utána a Camilo, majd pedig a Szerengeti volt. Most itt a The Hacsacsa, az egy Brian Bromberg szerzemény, ha jól láttam. Igen, de a Camilo már Herbie Hancock standard. És a Szerengeti Walk. Na hát ez, kérem, Dave Gruzinnak a szerzeménye, és én ezt először Dave Gruzin és a New York Los Angeles-i államzenekartól is hallottam, és ez egyébként fönn van a YouTube-on, meg mindenhol meg lehet hallgatni ott is. Ott a Anthony Jackson volt a basszusgitáros, és itt most ugye Brian Bromberg a bőgés basszusgitáros, szóval itt más, meg hát eltelt ugye 25 év közben, csak megjegyzem, úgyhogy egészen másképp szól ez, és akkor ezzel lépek majd ki, most rövidre kéne lennem, hogy mindenképpen beleférjen, és utána pedig lesz még egy időn túli zenénk, ez pedig a Shake Carpet, ami a lemez 10-es felvétele, és bőven időn túli lesz. Na, akkor jöjjön, következik ez a három felvétel.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögé Zsufa Péter, Brian Bromberg, Dark Right Upright című nevezet hallgatjuk 2007-ből, hogy emlékszem, igen, az Alternative Musicnál jelent meg a lemezés, a utolsó felvétel a lemezen, és ebben a műsorban az időn túli blogban már a Shack Carpet lesz, amely Brian Bromberg szerzeménye. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Hát remélem, hogy mindenkinek sikerült valami így vagy úgy életben maradni. Én, amikor konfolok, most akkor még ventilátorok és légkondi, meg minden egyéb ilyen hűtés nélkül vagyok, hiszen még mindig áramkrízis van, és 23 óra után fogok először bekapcsolni olyan hűtési technikákat, amelyek három zabáló dolgok, úgyhogy addig meg el kell viselni, ahogy tudjuk. Én most így tudom, hogy közben már némiképp ingerült vagyok, de még mindig ura magamnak, vagy ennek-annak. Ura vagyok az egérnek, a golyóstollamnak, és az összegyűjtött baracmagoknak. Ezek az összegyűjtött baracmagok, ezek vízparti helyeken lesznek bedugva az iszamba. Aztán majd ott lesz a barackos, meg ezek a gyümölcsfák. Legyen így. Meg a műsor vége itt van, ne felejtjétek 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelv hallgatóink kedvéért. Így is elmondok, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszonthallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Nos, hát
2: kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
0: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-re fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádió műsorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis leadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye a Wayne Shorter pedig bellette volt is. Mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marsalis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondjuk, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul. Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Kód MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zenében, ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következik a lemez, tehát említett öt felvétele.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpik férfi.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Eljött az időm.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallatok.
2: Hát a Decoy lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopomon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét is kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
4: Starsky and Hutch Jazz Club.
5: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hang felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramra ez új zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofonja Zsuffa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter
1: megkezdődött. Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jó szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.